0: Lamacsom Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat Szöcske Kóla 2016 óta.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
3: Ez itt a Lamacsun.
4: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
5: Lärm. Als Lärm oder auch Krach werden Geräusche, Schall, bezeichnet, die durch ihre Struktur, meist Lautstärke, auf die Umwelt, insbesondere Menschen, störend, Störschall, belastend oder gesundheitsschädigend wirken.
0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a hal.

És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Samoa, Szaúd-Arábia, Skócia, Szíland hercegség, Szenegál, Szerbia és Montenegró, a Seychelles-szigetek, Sierra Leone, Szingapur, Szlovákia, Szlovénia, Szomália, a Dél-Afrikai Köztársaság, Spanyolország, Sri Lanka, Szudán, Szurinám, Szváziföld, Svédország, Svájc és Szíria nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
2: Hátfájás.
1: Aktív életmódot folytat.
3: Mosogatógépben is mosható.
1: 1993-ban te voltál az első
0: zongőr.
3: Élvezze hát az életet.
1: Hogy vagy mindenre képes?
4: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatása.
3: Semmi sem víz kárba.
4: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
5: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsun Rádión?
4: Ön a legfontosabb a világon.
1: Már is benne van.
4: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
3: Ne feledje!
5: Lamacsun.hu/donate

0: Lamacsora Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszen vagy sziszen?
2: Mindjárt hozok egyet a lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsor Rádió.
1: A Lamacsor Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsor Rádiót az italműhely támogatja.

0: Na mi van még? Na mi van még?
1: Lamacsó Rádió.
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: Lakmacsun Rádió.
1: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lakmacsun.hu/tag.
2: Sziasztok! A Lakmacsun Rádió műsorai között a Lakmacsun Rádió stábja szeretne köszönetet mondani mindenkinek, aki él, mozog, és nem gátolja másnak az életét vagy a mozgását. A Lakmacsun Rádió az ilyen emberekért szól. Most néma csenddel emlékezzünk meg a világra.
0: Lakmacsun Rádió. Szerintetek mit iszik a keselyű?
1: Keselyű tonikot.
3: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Feröer, Fidzsi, Finnország, Flandria, Franciaország és Francia-Polinézia nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Az Amatőr Rádió.
1: Na mi van még?
2: Szeretnéd, hogy a Amatőr Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Hallod, Bettina, légy, segíts már!
1: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
1: Hát én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: muchísimas hola. Gracias.
1: Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Un beso.
2: Tschüss. ¿Cómo se dice adiós en polaco?
1: Pes.
3: Pes. Pes. Pes. Pes.
4: Ez az a meccsú hangja.
5: Szereted
4: a
5: kísérletező
4: zenéket?
5: Válogatásokat?
4: Az.
5: Experimentál.
4: Teg.
5: Experimentál.
4: Teg.
5: Alatt.
4: Több.
5: Alatt.
4: Műsort.
5: Alatt.
4: Is.
5: Találsz.
4: Ebben.
5: A.
4: Műfajban.
5: Például.
4: Donát Kacsa.
5: Klub.
4: Kacsa Klub.
5: Paikka.
4: Vagy.
5: Havi.
4: Zaj.
5: Műsoraink.
4: Lamacsú Rádió.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Lamacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: on me.
1: Ez itt a lakmacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Paduc. Életmódja. A vésett ajkú paduc rajhal rendszerint a fenék közelében a gyengén elöntött kavics zátonyok felett tartózkodik. Csak télen húzódik a folyó mélyebb részeibe. Lárvákkal, férgekkel, apró rákokkal és algákkal táplálkozik. Akár 15 évig

0: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
1: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet.

A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet köszvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: A Macsó Rádió.
1: Lamacsó Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.

0: Fú, viszont most már az egész kerület hall engem, eddig csak itt hallottak egy páran. Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek. Piringer Patrícia vagyok, az Off Biennale egyik munkatársa. Ketten vagyunk itt az egész stábból, egyébként kb. Ez a, nem tudom, 5%-a az egész csapatnak. Mindannyiunk nevében nagyon örülök, hogy ennyien támogattatok már most is minket, és ha minden igaz, akkor velünk fogtok bulizni egész este. Nagyon nehéz pár mondatban elmondani azt, hogy mennyire hálásak vagyunk azért, hogy most itt vagytok velünk, hogy támogattok minket, vagy hogy végig bulizzátok velünk remélhetőleg az estét. Röviden az Offról. Szerintem, aki nézi ezt az adást itt a Facebookon, mindenki ismeri az Offot, de tudjátok, mi egy civil szervezet vagyunk, művészettel foglalkozunk. Ez lett volna a harmadik alkalom, hogy egy 6 hétig tartó kortárs művészeti fesztivállal bemutatkozunk Budapesten, erősítve a magyar kortárs művészeti szcénát, illetve annak a nemzetközi reprezentációját próbáljuk elősegíteni. Az ismert helyzet miatt ezt egy évvel el kellett halasztanunk, de azt hiszem, hogy ennek az egésznek nem mi vagyunk az igazi vesztesei, hiszen mi itt vagyunk, egészségesek vagyunk, és nem a frontvonalban dolgozunk, sőt, a támogatóinknak hála, egy év múlva megrendezzük a fesztivált. A jelenlegi esetben, illetve most ebben a pillanatban viszont itt vagyunk a Gólyában, akiknek szeretném azonnal megköszönni, mielőtt elfelejtem, hogy befogadtak minket, a Gólyán belül pedig a rádiónak, a Lakmacsú Rádiónak. Most tudtam meg, hogy egy török pizza, de hát eddig ezek mindegy, nagyon vicces. Nagyon szeretném megköszönni nekik és a DJ-knek, akik ma este fellépnek, hogy vállalták ezt a nem kis áldozatot. Nem azért, mert hogy itt állnak 3 órát vagy 1 órát, hanem azért, hogy ebben a helyzetben eljöttek, itt vannak, felkészültek. És hogy miért vagyunk ma este itt? Ugye az adománygyűjtésre tettük a legnagyobb hangsúlyt, de valójában mi, akármi is történik most a világban, azt gondoltuk, hogy nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy ma nyitottuk volna meg ezt a 6 hetes fesztivált, amiben mi rengeteg energiát tettünk. Nagyon sok energiát tettünk bele. És azt gondoltuk, hogy nem csak valami ellen lehet menni, hanem valami mellett is lehet fellépni, tüntetni, mellé állni, összefogni, a közösséget pedig erősíteni. És ezért vagyunk ma este itt, és szeretném, hogyha jól éreznétek magatokat, támogatnátok minket, és egy igazi klasszik konyhabulit csinálna mindenki. A Zoomon lehet csatlakozni, szeretném látni, hogy legalább egy páran jól érzik magukat, de úgy komolyan jól érzik magukat. És most átadom a szót egy pár másodpercre a kollégámnak, Gideonnak, aki egyébként az ötletadója az egész sztorinak, és aki kitalálta, összeszedte az egészet, hogy ő is mondjon pár mondatot erről az egészről, hiszen ő ráadásul nem csak most szervezőként van itt, hanem művészként is, aki aztán nem tudta végül megvalósítani a projektjét.
1: Sziasztok, én Horváth Gideon vagyok, én is a kommunikációs stáb tagja vagyok az Offban. Ma este nyitnánk meg ugye ezt a biennálét, ami 5 héten keresztül tartana. Amit tényleg nagyon fontosnak tartunk, az az, hogy ebben a helyzetben nem szerettünk volna teljesen némák maradni, hiszen az Offnak ez az egész helyzet csak erősíti a témáit, vagyis nagyon felszínre hozza. Nagyon örülünk, hogy a Lakmacsun Rádió befogadta ezt az adást, és technikailag végtelenül profin támogatta, és támogatja. Illetve fel fog lépni ma 4 zenész, 4 DJ-szettel. Az első Szabó Gosheven Bálint lesz, aki egy ambient center kezdi a bulit, majd jön Lázár Gábor, majd Grillus Ábris, és végül Borsos Lőrincék zárják a bulit, ők egy egészen különleges performanszal készülnek. Nagyon-nagyon sok óvintézkedést tettünk, mindenki fertőtleníti folyton a kezét, tehát hogy próbáljuk nem veszélyeztetni a résztvevőket, de ahogy a Patrícia is mondta, ez egy elég nagy bevállalása mindenki részéről, és kérjük, hogy aki megteheti, az vegyen egy jelképes belépőt a bulira egy adománnyal a közkamra kampányban, amit az Adjuk Összén találtok meg. Teljesen meg vagyunk döbbenve egyébként, hogy pár nap alatt elértük a gyűjtés felét, de hogyha ennél tovább is tudunk menni, még annál több háztartásnak tudunk segíteni. A PAD Alapítvány nagyon áldozatos munkájával, akik mi most igazából csak összegyűjtjük ezt a pénzt veletek, de hát ők lesznek azok, akik a terepen ezt majd valahogy menedzselni fogják. Erről is biztos tájékoztatni fogunk titeket, és hát csatlakozzatok a Zoom partihoz is, ami nem sokára már teljesen jól fog működni, és köszönjük, hogy velünk vagytok.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: ez a meccs hangja.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török Húsos Lepény internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Pont csinálunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu/donate oldalon.
2: Lamacsun.
1: Igen!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Lamacsun Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
4: Sziasztok! Ez a Bér. Köszi, hogy itt lehetünk. Üljetek egy kicsit közelebb.

0: Na, ezt köszi szépen.
1: Fura, még kicsit szokni kell, hogy így ültök. Ilyen még nem volt. Kivel Fidót, ő áll tisztességesen.

0: Kösz. Tartom egy kis szünetet.
1: Na, sziasztok, ez itt a kis szoba. A mai vendégünk a Vérzenekar. Sziasztok nektek is. Na, van mikrofonotok. A zenekar 23-ban alakult, és az első megjelenés 2024. szeptemberére tehető. Mi történt abban a köztes időszakban? Mesélnétek így a kezdetekről, illetve a tavalyi évről is.
2: Sziasztok, köszönjük, hogy eljöttetek.
3: Hello.
2: Hát igazából a bendével, dobosunkkal.
3: Velem.
4: Én.
2: Hát ilyen 22-be kezdtünk el így.
3: 21.
2: Akár. Szóval jó régen. Nagyon régóta agyalgattunk azon, hogy kéne nekünk egy death metal zenekar. Nekem voltak már riffeim, meg volt egy koncepció a fejemben, hogy ezt hogy akarom megcsinálni, hogy akarom megvalósítani. És akkor elkezdtünk igazából zenélni, elkezdtük írni a számokat kettesben. Aztán... Hát, ahogy mondtam, volt egy nagyon erős koncepció a fejemben, úgyhogy ez alapján szedtem össze barátaimat, zenésztársaimat, hogy összeálljunk és elkezdjünk zenélni. Aztán 24-ben sikerült befejezni a demót. Igazából 23-tól volt ilyen nagyon intenzív együtt próbálás. Ilyenek, befejeztük a demót, azt mi kiadtuk szeptemberben, és akkor tavaly januárban meg kijött kazettán is. Ennyi. A történetem
1: nagyjából. A kiadóról mesélnétek, hogy ki alatt jött ki a bemutatkozó demo? Ez egy külföldi kiadó.
2: Igen, a Messaco Novo Recordsnál jött ki a demónk. Hát ez ilyen elég nagy dolog volt nekünk. Én igazából nekem a kedvenc kiadóm volt, és mindig is azt szeretem, hogy itt jöjjön ki a cucc. Úgyhogy igazából semmi varázslat nem volt benne, megkerestem, elküldtem neki a demót, és akkor 20 perc múlva írtam. Ez az. Csináljuk, nyomjuk. Úgyhogy igen, ő. És,
1: ez a profilja is a kiadónak egyébként, vagy így?
2: Csak death metal-t, meg...
3: Szigorúan csak death metal.
2: Csak death metal.
1: Helyes.
2: És igen. És akkor összehúztam ilyen barátokat, akik csináltak nekünk dizájnt a demóhoz, meg a merchet, meg mit tudom én, szóval ilyen fontos volt, hogy ilyen összedolgozás legyen. Uh-huh. Különböző országokban, régi barátainkkal, stb. És szerintem meglett a szóval igazából.
1: Igen, illetve, hogy 23-ban alakult a zenekar, de már a tavalyi év is azért elég intenzív volt, felléptetek az angol Carcass zenekarral, a Dürerben, volt egy turné is. Hogy jöttek ezek a lehetőségek?
3: Hát a turnét azt Patrik kezdte el szervezni, mondva, hogyha már van
1: egy... Csehország? Igaz?
3: Hát az első turné az 2024 decemberében volt, csak Csehszlovákiában.
2: Cancer volt zenekarra.
3: A Cancer volt együttessel, akiknek szintén az első fellépésük volt azon a turnén, meg nekünk is azt hiszem, vagy nem előtte
2: már... Az első külföld.
3: Az első, igen, egyszer már játszottunk a kriptában, de utána a második koncert az egyből Cseszke Budaja WC-ben volt, fantasztikus koncert volt. Utána pedig hát volt még egy turné Szlovéniában, meg Zágráb, vagy nem Zágrában, hol volt, Pulában. Ami egy, hát egy kisebb dolog volt, de ja, mégis az is egy turné volt. Hát azt mind önállóan szerveztük. És a kárkeszos buli az meg kicsit úgy nézett ki, hogy hát megtudtuk, hogy játszik a... Mi? A mikrofonba beszélek.
1: Jó lesz.
3: Jó, bocsánat, nem vagyok hozzászokva. Szóval a Carcass megtudtuk, hogy játszik, és én egész egyszer ráírtam a szervezőre, hogy figyelj, így szeretnénk játszani a Carcass-szal, mert mindannyiunknak az egyik legjobb hatás, meg így szerintem az egyik legjobb zenekar mai napig. Ő meg azt mondta, hogy oké, persze, gyertek, és játszottunk. És hát szerintem az kibaszott, hogy jól sikerült. Tehát, hogy ott szerintem nagyon jól is játszottunk, meg így nagyon jól is éreztük magunkat. Kiderült Jeff Walkerről, meg Bill Stairről, hogy kibaszott jó fejek, kibaszott jó dumáltunk velük, adtak a viszkijükből, és nagyon sokat adtak, kibaszott jó fejek voltak. Tehát ugye az egy ilyen szenzációs élmény volt, egy ilyen öreg zenekarral így kb. Úgy tudtunk együtt lógni, mintha most így itt lennénk is.
2: Hát és utána meg a rákövetkező turné, az meg a nyári balhé volt, azt igazából Azt én szerveztem úgy, hogy megkerestem egy kiadótársainkat. Nagyon jó zenekarok vannak ennek a kiadónál, és egyre több zenekarra jobban vagyunk. És megkerestem a Barcelonai Trollkévet, hogy lenne kedvük nekivágni. Itt egy ilyen, hát, nagyjából közép-európai balhénak. És az is nagyon jól sikerült. A prágai záró bulin, ott két turné összeért, és az Ossuary Cancer Void, meg a Trollkév és mi együtt léptünk fel, és erre el is jött a kiadónak a vezetője.
3: Jézus maga megjelent.
2: Igen, Jézus is eljött, nagyon jó volt. Az is egy nagyon meghatározó, kurva jó buli volt, meg ez egy nagyon erős turné volt, igazából nagyon faszal volt.
1: Megmondtad így, hogy erős inspiráció volt a Carcass is, más zenekarokat még mondanátok akár itthonról, akik így a vér zenét inspirálták?
3: Hát...
4: Csak viccet.
3: Hát nekem személy szerint így a Nihilist az, ami így a death metal eleje és vége, az inspirál mai napig, hogy tök jó lenne ilyen zenét játszani, ha bár soha nem fogok, meg soha nem is lennék rá képes, de hogy így az mindig olyan fejemben van, hogy ez a zenekar létezett, és ez tök jó létezett, és szeretnék valami, nem is hasonló, de hogy abban a szellemben valamit létrehozni. Meg hát nyilván a floridai death metal zenekarok, Morbid Angel, Death, Obituary, ezek így. Amikor a Patrikkal még csak beszéltünk arról, hogy tök jó lenne majd egyszer valamikor csinálni zenekart, még a régi kriptában, amikor még Dürer pince volt, és egyetlen egy kiinduló pont volt, ami nagyon-nagyon közös volt, az az Altar of Madness, hogy az ami így, hát így az epicentrum a death metalnak, és ez már ilyen egész 2016-17, hát nagyon-nagyon régóta így ott volt a szemünk előtt, hogy hát igen, ez az, ami tök jó irány, és hát 21-ben volt az, hogy akkor jó, csináljunk valami olyat, de valahogy máshogy, és hát szerintem így az, ami így a legjobban hatott ránk.
5: Hát meg szerintem fontos ebben a sztoriban, hogy ez az egész death metal zenekar, hogy ez mindenkinek valahogy ilyen gyerekkor ilyen dédelgetett dolga volt, hogy na, hogy egyszer majd kurvára rakom töltényebből bajuszba azt, hogy azért megy a gigizés, mint az állam.
3: Hosszú haja.
5: és ja, hát ez mindenkinek egy ilyen dolog volt, hogy már gyerekkorától kezdve, hogy oké, death metal az egy nagy hatás, akkor ezt így nyomni kell.
1: És szerintetek van itthon utánpótlás? Beszélhetünk ilyenről, hogy hazai death metal szintér egyébként?
5: Szerintem abszolút. Tehát, hogy vannak kurvasok aktív zenekarra, meg kurvasokat nyomják, ki milyen intenzitással az változó, de szerintem ez az főleg az utóbbi időben, ez egy tökre javuló tendenciát mutató szintén. Már megjelent egy csomó zenekar, vagy hát nem csomó, de azért vannak páran, és szerintem ez igen, ez egy létező dolog.
2: Uh-huh. És legyen még több. Nyomjátok, csináljátok zenekart. Kurvára egyszerű.
1: Igen, és még a kilépő kérdések. Az idei év, ugye most kezdtük 26-os évünket. Mit vártok ettől az évtől, mint vér zenekar?
2: Hát igazából vannak már idei terveink is, vannak már 27-es terveink is, de a legfontosabb, amit érdemes megemlíteni, hogy idén ki fog jönni a nagy lemez, és igen, ugyanennek a kiadónak a gondozásában legkedvencebb festőm csinált a borítót, stb. Ez egy kurva nagy álom mindenkinek, hogy ez valóra válik. Ezen kívül lesz mindenféle turné, nem csak itt a közép-európai régióba, úgyhogy megyünk majd mindenfele. Be lesz tározva ez az év is, meg a 27 is úgy tűnik, hogy nagyon szépen alakul, úgyhogy nem lassítom.
1: Igen, és még itt januárban is lesz egy gólyás koncert majd közeljövőben.
2: Igen,
3: egy hét múlva.
2: Jövő hét szombaton, 17-én a Fessusszal fogunk fellépni. Ez egy osztrák death metal zenekar, meg a Bloodfur nevű barátainkkal, akik meg ilyen gorgrindos, de tényleg lovagi páncélban lesznek, tehát csak amiatt is érdemes megnézni. Velük fogunk fellépni. A magyar szintéren kívül egyébként annyit fűznék hozzá, hogy itt a környező országokban is tök jó, tök sok olyan zenekar van, aki úgy gondolkozik a death metalról, meg olyan, igazából olyan szemlélettel, meg ugyanúgy a punkból jönnek, mint mi, és ez szuper jó lehetne, és ez is egy ilyen e közé az eszménység köré épülő buli lesz, úgyhogy ja, gyertek el, fasza lesz.
1: Bármi más még az idei évhez? Azért ez is már egy elég fullos
3: abszolút
1: terv.
3: Ja, a Patrik elmondott mindent igazából. A lemez felét már megírtuk, tehát már tényleg lesz lemez. Igen. És most el fogunk játszani majd egy számot róla.
1: Igen, igen, pont még ezzel akartam itt lekerekíteni a beszélgetést, bocs, hogy a szett első felében is volt egy új szám, és mi várható most még a következő három számtól?
3: Hát egy új, ami igazából nem új, mármint hogy nektek hallgatóknak új, mert még nincs felvéve, de igazából ezt már 22-ben megírtuk ezt a számot. Szóval ez a nagy lemeze rajta lesz.
2: Ez nem igaz egyébként, kb. Egy másfél éves
3: szám. Ez nem így.
6: Új az a szám, hogy
2: hát a nézőt, az, neki első lehet, szám, hogy nem. Játszottunk, az egy új szám lesz, ami rajta lesz a nagy lemezen, meg most még fogunk játszani egy számot, ami majd szintén a nagy lemezre kerül. Ezt már régebben megírtuk, de ja, úgyhogy az lesz. Azzal is fogunk kezdeni, nem, Bende?
3: Így is van. Kezdjük is el, nem?
1: Na, kezdjük. Gratulálunk az albumhoz, várjuk nagyon, illetve köszi szépen, hogy itt vagytok.
2: Köszi szépen,
3: mi köszönjük.

Na, ez ott volna vér. Nem sikerült a végéig sem megszokni ezt, hogy így ültök. Ez fura. Egyszer mindent ki kell próbálni.

0: Az Amatőr Rádió.
1: Na mi van még?
0: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
3: És hogyan tudnak támogatni titeket?
2: A lamacsun.hu per donate oldalon.
3: Lamacsun.
2: Igen!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ilyen hangja van, ha egy kesélyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Lamacsa Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Milyen hangot ad ki az Illuminati?
2: Sziasztok! Újabb beköszönés. Egy tó partján jártam, figyelmes lettem egy bokorban megbújó apró kis gyíkra. Ezek a gyíkok nem őshonosak ott a Badacsonynál, az Észak-Balatonnál. Vannak olyan zöldpejhű küllőgyíkok, amik egészen Ázsia túlsó feléről, ugye Magyarország is, nem csak kulturálisan Ázsiához tartozik. Szóval, amit mondani akartam, a vattacukrok a Balatonnál. Igen, köszönöm.
0: Lamacsa Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!
4: Most meg.

0: bőr, hő, heg, ke, forradás, korong, ragya, imlőhely, hegedés, var, ar, ragya, sebeseb, forfog, csíra, csíra, bőrkéreglik, csíra, korong, imlőhely, sebeseb, var,
1: Orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, orvur, or

0: Rav kívtul Nredon.
1: Vel
0: üt
1: basz.
0: Rav se
1: kur
0: r bor giv dul gizul drov drog delta sebbebaszás emó büdös emós sís atam gnorv namó erc
1: szécé. Lek, ak, ret, tu, mi, enidom.
2: Lek, szis.
1: Retom, nojtar, mi, evil, medve, topik, vinillik, pot, ksülül,
0: dum-dum, technál.

0: Atrésze. Arim Ximer. Azzoh hedi ik ed kem csab tlof aymargor idalak ikem go gutil ep det rép aymargis krips kem csab kafas
1: győző nyert a győző, sziasztok!
0: In the good man, men abba a frukse, der na frukce obozsa, ik en za matlo dachra, met leklöv rok tréze, mat szod le in zöv kodot né. Mi nyert jó éjszakát, szevasztok! Csinálnál jó akkor a győző, azt meg csináltam.

Kurva gyenge. Hajrá, fiú. Ez egy főző verseny. Baszki. Mit szavazzak? Velem? Hagyjatok. Meg? Velem szórakozott. Kecibe. Rám baszta. Velem hagyjatok. Meg a gecibe szórakoztok. Menjetek a faszomba. Dzsab. Gemdzsab. Ejrenj. Rám jogú. Kojnák. Utaztak a cigányok. Nehogy már. Lekréd. Tré kilométert a retkes kurva a babáj nem op fa szop gec kur el puc az hog egy ez ért rok fölkeltem marhát kodul növ né matozd le feedback rally por live rendszeren keresztül debütált rekord vizuális artista fókuszál videó performanszokon. Galéria, fesztivál, gonosz medve ordibál. Lunchmeat fesztivál, explorál, identity provide all, artot continue morphol, anagramma, anargám, amalgám kultúra jön a people és rézeli a kontextúrát environmentális restless soul possessál moduláris malevolent robbanás kaotikus energia Analóg dancing. Dancing az analógia. Ez invertált audio gonosz. Invertált audio gonosz robbanás. Kaotikus energia. Kaotikus rugás padlón az aerobik örlisszen. Kicsit ebédelnem kell. Audio detrevál. Restless kombinál. Annak ellenére, hogy a set time early izzadás

Hullaszag. Hullaszag árad a pincéből. Na. Valami, de ez nem az. Rugás. Fejberugás. Fejbe rúg. Arcon bassz. A kezével. Arcon bassz. Arc. Jó, ez nagyon...

Instagram. Paola. Egy poci. Amit mond, azt tuti. Energy. Energy. Playful, tender. Personális, abúzus. A gyerek fejében. Bustle instrument.

kultúra. Fókuszál, mutuálisan keringe, community-based organizmus. Support, zene, zenei széna, fölnevel, majd elhagy, majd kontinens, konzum, rest, lélek, oszesz.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. Italműhely.hu

0: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
1: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet.

0: Welcome back. You are listening to Transients on Kashmir Radio. My name is Lou Drago. In the last hour you've been listening to has been a mix by Super Inter. It's actually comprised of all of her own music, some of which was made especially for this show. Super Inter is a musician based in Ukraine. And tonight on Kashmir we are spending the evening to play back a bunch of music that we've had over the last years, produced by our friends and collaborators in Ukraine. I met Super Inter or Yulia as part of a residency that I was a part of in 2019, along with some others from Kashmir Radio, and yeah, it's been a pleasure to keep in touch and work together. And it, yeah, of course, it's also all the more terrifying to know that your friends are in such precarious situations. So we hope that sharing their music on the airwaves tonight reaches many listeners, and that their messages reach you also. There are many ways you can help and get involved, from greeting people who are fleeing Ukraine, to housing people if you have a spare room, to donating money, of course, or medication. Medication is in high demand. Transport also, if people are willing to be driving there to collect people, taking people across the border. It's also something that's desperately needed. In any case, we have a lot of resources that we've compiled from various sources, and these will be available on the Kashmir website. So please head there and check how you can be of assistance to support all of those who are affected in Ukraine. And enjoy the rest of the programming tonight.
1: You're listening to Transients.
2: Lamacsun Rádió. Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
3: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Pál Gyula, matematikus. Életpályája. Perl Gyula néven született Győrben, a Pál családnevet 1909-ben vette fel. A győri bencés gimnáziumban tanult, akárcsak a nála idősebb Ries Frigyes matematikus, akivel ott összebarátkozott. Neve többször megjelent a Kömal feladatmegoldói között. 1900-ban érettségizett, az egyetemet pedig 1906-ban végezte el. Budapest mellett Göttingenben, Münchenben és Párizsban is tanult. 1910-től a székelyudvarhelyi főreáliskolában tanított, majd 1912-ben megpályázott egy budapesti tanári állást, amelyet azonban nem kapott meg, de állami támogatással tovább tanulhatott német és francia egyetemeken. 1914-ben a pozsonyi főreáliskolai állást pályázta meg, de nem foglalhatta el a háború kitörése miatt. Önként vonult be a hadseregbe és helytállásáért kitüntették. Meghívása 1919-ben Dániába utazott, ahol családot alapított, letelepedett és csak egyetlen egyszer 1934-ben látogatott haza Magyarországra. 1925-ben a Koppenhágai Műszaki Egyetemen Harald Bohr asszisztense, egy év múlva ugyanott főállású lektor, adjunktus. 1928-tól már dán állampolgár. A német megszállás alatt részt vett az ellenállásban, hamis iratokkal igazolta árja voltát. Családja elpusztult a háborúban, ő 1946-ban hunyt el.
2: Lamacsun Rádió.
4: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
5: Szereted
4: a
5: kísérletező
4: zenéket?
5: Válogatásokat?
4: Az.
5: Experimentál.
4: Teg.
5: Experimentál.
4: Teg.
5: Alatt.
4: Több.
5: Alatt.
4: Műsort.
5: Alatt.
4: Is.
5: Találsz.
4: Ebben.
5: A
4: műfajban.
5: Például
4: Donát Kacsa
5: Klub,
4: Kacsa Klub,
5: Paika
4: vagy
5: Havi
4: Zaj
5: műsoraink.
4: Lamacsú Rádió.
6: Eastern Days Berlin on Air 2021. Community Radio Week from April the 19th to April the 23rd.